0: zarobien u vosku. Myslím na tebe.
1: Radio RVA. Glazba
2: koju volite.